mana sɛbɛn ba. Bisimilahi fɛn kelen mɛn kelen fɛn kelen ci jan tɛ yalɛ bɛ yalɛ mɔtili fajar majar tarfin mɔdi kanu.